0: Koptarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.koptarisznya.hu.

0: naptarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.naptarisznya.hu.

0: Kaptarisznya .hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.kaptarisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Optarisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.optarisnya.hu. Dance while the record spins.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Le maradt valamelyik műsorunkról, vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörköm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: A popterisznye.hu bemutatja.
1: Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket.
2: Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: You ready to kick some ass?

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie? A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show.

csak ismert és kedvelt dalokat hallhat. A poptalisznya.hu-val még a nyár is forzón.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Ketten vagy rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés. Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznya.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállítás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Clint. Tisztár, mint egy krimiben, a gyomrom görcsbe rándult rég. A szívdobogásom a fülemben, egy monoton lüktetés. S az óra is kegyek, de nagyon lassan, 1000 óra szenvedés.

0: Ötös csöpi, Leo jégkrém, Olympus narancslé.
1: A poptarisja.hu elhozza a régmúlt idők nyarainak hangulatát.
2: Don't walk away, don't walk away, say I feel love you to the 100%.

0: ¿Qué pasa?
1: ¡Vamos a la fiesta! ¡Ey, gringo!
0: ¿Qué pasa?

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Kapcsoljuk külső stúdiónkat. A mikrofonnál Fodor János.
1: Bor. És persze szól a zene, és átölel az este. Fodor.

Gerendás Pétert hallották, és ma csak magyar előadókat fognak hallani. Azok, akik velem tartanak, akik a Poptarisznyában vagy, és a Rádió Bézsen a Fodrok című műsorra figyelnek. 2026. 8. 11-e van, este 20 óra 6 perc e pillanatban. Természetesen a Rádió Bézs hallgatói néhány nappal később hallgatják majd ezt az adást, majd pénteken, este 20 órától. Szóval az első mondatom az volt, ugye, hogy Gerendás Pétert hallották, és ma csak magyar felvételeket hallgatnak, és ennek az egyik oka, a legfőbb oka az, hogy van egy nagy fesztivál Budapesten, most már nagyon-nagyon régóta, idén beszélbe is került, az utolsó pillanatban, vagy szinte az utolsó pillanatban, hát megváltozott ismételten a tulajdonosi szerkezet, mentőakciók indultak, hogy megmentsék ezt a zenei kulturális fesztivált, és egy óriási ötlet született, hogy tudnék csináltak egy Bródi napot. Szerintem óriási ez az ötlet. Egyfelől azért, mert azokat is ki tudták csábítani a szigetre, akik elmúltak már 30 évesek, vagy 40 évesek, vagy 50 évesek, vagy 60 évesek, lévén, hogy Bródi János 80 éves, és hát már nagyon-nagyon régóta írja jobbnál jobb dalszövegeit. Szóval történt egy olyan esemény, ami sokakat összeforrasztott, azt gondolom, és a zenei társadalmat is. A magyar zenészek színejava, kortársak és fiatalok beszálltak ebbe a napba, és hát szerintem ez egy őrült nagy dolog. Ott volt egy este, amikor csak Bródi dalok szóltak. Nyilván annál inkább, mert én nem tudtam ott lenni, nem voltam Budapesten. Nyilván nem azokat a felvételeket tudom megmutatni most önöknek, amik a szigeten vannak, de azért jó néhány olyan dalt válogattam, ami Bródi Jánoshoz kötődik. És arra gondoltam, hogy ha már sok-sok magyar felvételt fogok leadni, akkor ha nem is teszem orr nehézzé, vagy orr könnyűvé, vagy orr csodássá a műsor első bevezető részét, de azért egy vagy két Bródi dalt meghallgatunk rögtön az elején, és azután majd elvétve egyet talán ismét. De hát akkor kezdődjék is a műsor. Köszönöm, hogy ha itt vannak, induljunk.

hogy mi lesz majd, ha nagy leszel. Mama, kérlek, meséld el nekem, hogy hogyan kezdődik.

élet az életet. S még mielőtt majd egyszer meghalok, még tudnom kell, miért vagyok. Mama, kérlek, meséld el nekem,

kértem tőled az életet. S még mielőtt majd egyszer meghalok, még tudnom kell, miért vagyok.

És akkor itt egy kis csend kell. Két olyan dalt játszottam, amit én magam részéről nagyon fontosnak tartok, mert a Miért hagytuk, hogy így legyen című dal, az annyira aktuális, az is marad, azt hiszem, akárki lesz hatalman, és annyira elegánsan áthallásos, és annyira fontos dal volt abban az időben, amikor ezt hallgattuk, hogy hát ezt el sem tudom mondani, és ez a most hallott a Mama, kérlek című, ez a második talán legfontosabb dolog, ahogyan lehet különbözőséget, fontossági sorrendet felállítani, mert hát mi lenne fontos? A hely, ahol élünk, ami mindannyiunké, és a család, amelyben élünk, és amiben állandóan a kérdéseket keressük, hogy miért, és mi volt, és mi lesz. És az az elképzelt párbeszéd mindannyiunknak hiányzik, amit vagy meg tudtunk csinálni, vagy nem, inkább nem a mamánkkal, az anyánkkal. Két csodálatos dal után jöjjön a Fonográf együttes dala, mert hogy ma csak magyar felvételeket fogunk ma hallgatni.

0: Hát vagyunk egy páron már. Köszönöm szépen. Tudják, meglepő, amikor előveszem a lemezeimet, a számítógépembe kinyitom a magyar dalokat tartalmazó, nem is tudom szaknyelven ezt, hogy kell mondani, dokumentumokat, szóval ott, ahol megtalálom az általam lementett magyar dalokat, de még egyszer mondom, inkább a lemezek a fontosak, akkor mindig rájövök arra, hogy hihetetlen gazdag, de tényleg hihetetlen gazdag és csodálatos szép felvételek találhatóak, és hát nehéz válogatni, vagy sokkal, de sokkal többet tudnék beválogatni egy műsorba, ha beleférne, mint amit mondjuk ma meg fogunk hallgatni. Arra gondoltam, hogy hallgassunk meg egy Republik dalt, és utána egy olyat, amiben még szintén a Republik együttes és Cseh Tamás hallgatható, sőt, kövesse utána majd egy olyan dal ezt, mindössze 1 perc 55 másodpercben, ahol csak Cseh Tamást halljuk.
1: Légy ma gyerek,

játsszuk most, hogy játsszuk megint, hogy az időre hájunk, hogy a tangó divat.

0: az út, amit végig járt. A 67-es. Szóval nehéz, nehéz. Az az érdekes, itt a Dorászon, hát miért nem? Hogy azt gondolom, hogy olyan dalokat válogattam, ami közé egyszerűen szentségtörés megszólalni, semmi okosat nem lehet mondani. Ugye az volt a szándékom, és ezt be is tartom, hogy a mai adásban magyar dalok szóljanak. Az volt a szándékom lévén, hogy volt egy Bródy nap a szigeten, hogy arról egy kicsit tudjak beszélni, és néhány Bródy dalt meghallgassunk majd még, és az volt a szándékom, hogy én és önök jól érezzék magukat. Na most, hogyha az ember szép dalokat válogat, akkor azokra figyelni kell, és egy jó dalnál nem lehet okosabb mondat. Nem. Ott legfeljebb elindít érzéseket, hogy valami ilyesmit, de hát nagyon bölcsnek nem érdemes lenne. Hát például a most következő alig 2 perc, még annyi sincs. Hát figyeljék meg, milyen bölcs.
1: Mondd azt, hogy soha se féljek. Mondd azt, a tűz el nem égett. Mondd azt, hogy semmi se fájhat. Mondd azt, hogy vársz, még megtalállak.

akkor is értesz, ha nem beszélek. Mondd azt, hogy senki se bánthat a sötétben, senki se láthat.

Emlékszem. Emlékszem a gyöngyhajó katona Klárira. Az álomarcú lányt én sose láttam. Nem volt belső képem se róla. És így is szerettem.

Fodrok. 2026. 8.11. 50 perce vagyunk együtt körülbelül. Hát nem tudom, hogy tetszik-e ez a válogatás, ez a zenei válogatás, bizakodom benne. Én mindig egy kicsit szinte meghatódom, hogy ilyen nagyszerű emberek vannak, akik ilyen muzsikát tudtak nekünk adni, és hát egy jó pár felvételben épp most néztem, hogy az a válogatás, amit itt menet közben is folyamatosan szűrök, és dobom ki, és megint kidobom, még mindig eltartana 23 óráig. De hát olyan hosszú ez a műsor most nincs, úgyhogy megyünk tovább. Csak magyar felvételeket hallgathatnak, hogyha velem maradnak továbbra is ezen az estén. Juventus együttes, régi dal. Véget ért egy fejezet.

0: Régi dalok, régi fejezetek a mi életünkből, már azoknak az életéből, akik ezt és az eddig elhangzott dalok döntő többségét akár fiatalon hallgatták. Ugye említettem már, hogy Bródy János napok, vagy nap, vagy este volt a Sziget Fesztiválon, és a legjobb információim szerint ezt az eseményt rögzítették, és a televízióban majd megtekinthető lesz, hogy melyik csatornán, fogalmam sincs. De akkor most jöjjön egy ilyen régi dal, még egy Bródy Jánostól, bizonyára emlékeznek rá, Földvár felé félúton.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán,

0: zene, gondolat, érzelem. Csak egy műsor Fodorral, de én is hallgatom. Fodorok.
1: Hát, hogyha hallgatja még, hogyha itt van még, akkor 2 perccel múlt 21 óra, vagyis valamivel több, mint egy órája együtt vagyunk. Ez az együtt egy fontos dolog. Valahová tartozni valakikkel együtt lenni, azt hiszem, hogy nagyon fontos dolog. És hát itt most már lassan a 16. évbe járunk, és néhányan mondták is, hogy ez már olyan figyelem, amiben azonos résztvevők működnek, néha együtt is talán, egymást köszöntve, néha meg csak figyelemmel vannak műsor iránt. Én persze néha úgy érzem, mintha egy család lenne. Ami egy csacsiság, persze tudom, de mégis. Szóval együtt vagyunk több, mint egy órája, és hogyha kedvük úgy tartja, akkor a következő órában is együtt maradhatunk. Félve és csendben mondom, hogyha elkap a hívtám még tovább is. Majd meglátom. Szóval magyar dalok. Csak magyar dalok ma. Egy teljesen szubjektív és egyéni válogatás, és azt is tudom, hogy 1000 más módon is válogathatnék. De hát ma így adódott. Vagy tetszik, vagy nem. Ha nem, azt is megírhatják, persze. Na, folytassuk.

Zórát hallgatjuk, és nincs még záróra. Egy este van, egy meleg este hulló csillagokkal, 2026 nyarán, egy meleg napon.

Köszönöm, hogy hallgat. Ez a nagyon régi felvétel szerintem még mindig ott van, még mindig aktuális, még mindig jó. Mint ugyan a többi is. Most egy olyan dalt fogok lejátszani, amit szerintem elég ritkán játszanak a rádióállomások, én legalábbis nem is tudom, hogy mikor hallgattam, ma hallgattam egyáltalán, és melyik adón. Minden esetre nekem itt van, és nagy örömmel küldöm most tovább. Hello, goodbye a címe, de búcsúzásról még természetesen nincs szó, de Charlie-tól egy csomó-csomó dalt válogattam a ma estébe, és persze tologatom hátra, hogy másokra is sor kerüljön, de hát esküszöm, hogy jó ném. Elmondom, hogy miket raktam be tőle. Az légy, aki vagy, mindenki valakié, és ezt a Hello Goodbye-t, hogy a másik két számot leadom-e, azt még meglátjuk. Minden esetre most ebbe hallgassanak bele, ez egy ritkán játszott felvétel.

Charlie egyébként a Brody estén is nagy alázattal lépett fel, hallom. És hát ez a dal is jó, mint olyan Charlie is.

kíváncsi vagyok, ha megírná, hogy ismerte ezt a dalt. Tényleg ritkán játsszák, és hát arra is kíváncsi vagyok, hogy ki van még itt, és ki nem elköszönt még el tőlünk. A felvétel címe Hello, Goodbye, Charlie-tól.

És a következő dal is fontos nekem, sajnos már.

dal címe az, hogy köszönöm, hogy vagy nekem. Én múlt időben kellene, hogy tegyem ezt. Köszönöm, hogy voltál nekem, de

0: Nincs szenzáció. Nincs sztár. Nincs celeb. Csak egy ember beszél a mikrofonba. A Fodor. És persze szól a zene, és átölel az este. Fodrok.
1: Hát remélem legalábbis, hogy ma este átölelte önöket néhány dal, néhány gondolat, néhány érzés, netán egy vágy.

most hallott Bergendi dal előtt mondtam egy szót, négy betű, vágy, és akkor gyorsan megkerestem azt a dalt, aminek ez a címe.

Köszönöm szépen, hogy velem tartottak ma, ha velem voltak. Minden jót kívánok nektek, Fodor János, és persze egy izgalmas éjszakát, meg egy nyugodt ébredést jövő héten. Reményem szerint megint találkozhat.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!
1: Ooh, here comes that man again. Something in the way he moves

0: legfrissebb információkért látogassa meg Facebook oldalunkat.
1: facebook.com/poptarisznya. E-mail címünk info@poptarisznya.hu.
0: Sláger, sláger után.
2: Poptarisznya. You make me feel

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu